0: Csúcs van a network, Slayer. A bányszámot egy csúcsotára network, az ilyen lépek a maga teatálikusan szállákkal a sundihúzat. De az én magát az átparban a cikedik előre, másnak a működik a dátrobákkal igazsa, bezárkanó garantiti provákáli novákáli, és tudom, hogy azt hozzuk, hogy mi szállt volt a kárti basszú, hanem másnak a hozzuk, hogy már nálam bátod a vélekodáti, hogy magadta a kommunika, hogy a toporna hozzá.
1: Magyar lehet, hogy akkor mi hozzá, hogy mondjuk kihozom, hogy ki ezt megadom, hogy ki ezt csak, akkor hogy ezt mindig kérdőjel. Én pedig már, én pedig látom, hogy ki a parolat ezt magam mutatni, ott azt mondja, hogy neki csak a taszkoma, brigat.
0: Azt jól voltam, hogy bármát a kérdésztem a párra sem, mert azt hátán, de nem a kapottál és szakét bárjálni, ha utána meg kell jönni, de az azt a kuálunk hányban javasztára egy kapatjálni.
1: Pázatom, torikot él, beszélik a pázatom, a pálusé, ázanéke van. Pázatom, torikot él, mert ahogy a brigat, lósz paszko, szolvén tervek a tíz.
0: Jó, nem nem is állak, de én nem is állak, anyom nem is állak. Zatáltat egy szasztikára így hát a kórházat még tisztokon is állak, az a lépasztói.
1: És tudod, nem is állok, szóltam, hogy ott teszel meg, ahol időt patrál, hogy minden is mondtam, hogy a jelben barát csalcsak előjámok.
0: Hát én azt akkor mondják, hogy ezt a dolgoknak, ami a még a lépasztói, mert szállászunk, hogy havasztát a mi tisztét rá. Még a kocsúcsi kiszáta is a kádocsérták, hogy hívnáz a haszti, zártanult a véleme, passzolódott el, mászok indrádikini, számdani akarom utani, na, bort, parisek, kicsik, osztászat, egyben, viszés, tracit, amokadni, na, tanulósak.
2: Kézi, ne kárkán fogja, hogy én másra nem utol le. Hát így kétszer nem azon, hogy a film, hogy ez, hogy ilyen, hogy kulyat is nem is a vász, hogy ez, hogy másod barátaim kárják meg, vászra jöttem, hogy nem tartam. Én így azt hattam másod, mert akkor ki passzunk hozzá, hogy én másod is jöttem, hogy jön, hogy nincs, hogy én rohogy. Most talán még ki mi van, csak akkor lehet, hogy ez is vászra. Köszönöm az itt van, én a hatalma párszányi tudtának mondani, hogy prezidere és terrorizmány. Köszönöm, te pontról, te milyen species gazetéri, te milyen harcizás mondom, te milyen sorhív, te milyen zsérzni tárgya. És te pedig ezt is tudom elkezdeni, tehát meg kell húszadni kérésom nálna.
0: Mi szállt tapasztalat, Bilinán okoz, hogy én váltam az én, szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval szóval